Régen megholt az a tűztoló nyár. Gyöngyszemed nem néz már rám. És nem jön az álom, hogy elhozzon hozzám.

0: Jules Valois. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: a segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekedd fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repecs alkú bűnös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár transzkóderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Euro Dance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Bitangyó Rádió.

80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészsel megsebzett bronztértű repecs alkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióval.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészszel megsebzett bronztérgő repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafokú részfűrészszel megsebzett bronzérgő repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves napló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Beton Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Ez a Bitagjó Rádió.

A Bitangyó Rádió 2026-ban is veletek. No, stanotte amore no.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Crazy Kellerket és Kavargat élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.
2: Me bananas, best bananas in the world. Come by me bananas.

elmondom nektek az ő történetét, arról mesélek, hogyan élt. Megszületett, kapott nevet, csak egyet nem, szeretetet. Szülei eldobták, nem törődtek vele, nem maradt semmi, csak az élete. Magas falak, rácsok mögött, zsiványok, tolvajok között telt a gyermekkora, ott volt az otthona, és mégis vidáman élt, szívébe zárta a nagy reményt, hogy egyszer majd innen elmehet. Várják erdők, földek, hegyek, szabad.

Köszönet a kapsokért! Egyszerűen élmény volt itt lenni! Köszönjük, hogy itt voltatok, hogy velünk voltatok és maradtok is! A Lord legyen továbbra is veletek örökké! Buli után, akit érdekel, a Lord sátornál kijövünk egy pár perc múlva, és ott találkozunk. Nagyon szépen köszönjük a technikának, a szervezőknek, hogy itt lettünk, de azt, hogy főleg ti is itt voltatok, az a lényeg. Köszönjük szépen!

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: Okitoki Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbönbe bújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkei páncélt hordó fafokú részfűrészszer megsebzett bronz térdű repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

time ago. Where did you come from?

0: Csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mixműsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Bitagyú Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

Nos, hát hölgyek, urak, kellemes délutánt kívánok mindenkinek! Ismét egy csütörtök kora délután. 16 óra 2 perc és egy magyar zenei 2 óra veszi kezdetét. Tudjátok, ez a műsor minden második csütörtökön 16-tól 18 óráig hallható. Itt a Vitthangi Rádióban. És rögtön egy klasszikussal kezdünk. Itt van a Neoton egykori felvétele 2022-ből egy fergeteges feldolgozásban. Echer DJ remixében. Az I Love You. Itt a Vitthangi Rádióban. A magyar zenei 2 óra első felvételeként. Van érkezik majd Russo Tibi és a szép kedvesen méghozzá Kanti G remixében fog felcsendülni. És hát hölgyek, urak, egy icike-picikét visszautazunk ma az időben, hiszen 2020-tól egészen 2023-ig fognak zenék felcsendülni, már ami a magyar zenei palettát illeti. Köszönöm, kedves kézi kollega, neked pedig jó rádióhallgatást kívánok, és minden kedves hallgatónak is. Ahhoz képest, hogy most léptem be, elég sokan itt vagyunk a cseten. Hogy kik is vannak itt velem? Hát itt van velem kézi kolléga. Itt van Bondi 98, Bubu 81, Kata, Lara és Nefertiti is. I love you a Neotontól. De többek között itt lesz még velünk DJ Szatmári Fit Jucus, Valmár és még sokan a mások. Tehát a mai délután is érdemes lesz velünk tartani. Tegyétek hát ezt és hallgassátok a Vitthangi Rádiót.

Folytatásban a magyar zenei két óra keretein belül érkezik többek között Valmar és a Színvak című felvételük, aztán ilyen DJ Dominik és a Tiltott Perc. Itt lesz velünk többek között még Soho Party és Dash is, és még Carpe Diem is belefér ebbe az összeállításba, de ne szaladjunk ennyire előre, magyar zenei két óra egészen este 18 óráig itt a Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál szerény személyem Pete, és a legjobb felvételek, méghozzá a legjobb hazai felvételek itt a Bitangyó Rádió digitális éterében.

Ő volt az elmúlt percekben Dash és a kukás autó. A folytatásból jön majd Bagosi Brothers Company és a Naked Szólna című felvétele. Aztán érkezik majd Gergely Robert és az Emmanuel. De itt lesz többek között UFO és a Szerelem Doktor is, és Fiesta felvétele is sorra kerül még az elkövetkezendő percekben. Tartsatok velünk továbbra is!

Fiesta, a folytatásban viszont érkezik Hooligans és az ő királylányuk 2021-es remixe. Utána pedig a hölgyeké a főszerep, hiszen érkezik a Fresh csapata és az ő őrült karnevál című felvételük. És még mindig a hölgyeknél maradva érkezik majd Gori és Mercy B és a Viszlát című felvételük. Aztán, ha minden jól megy, érkezik Sárközi Anita is, az elképzelt szerelem. Tartsatok velünk továbbra is a magyar zenék 7 óráig, hiszen 18 óráig itt a

folytatásban Párno Grasték után szabadon érkezik majd Ruzsa Magdolna és az Elmegyek, méghozzá DJ Isi remixében érkezik a felvétel. Aztán jön DJ Plastic és a Nézelődünk, egy 80-as Italo Disco remixben érkezik ez a hazai felvétel. Érkezik utána pedig egy fiatal ember, jön László Attila, és a szerelemnek múlnia kell, de itt lesz velünk többek között még Álmokfutók és UFO zenekar is. Ezekkel a felvételekkel megyünk tovább, hölgyeim és uraim. Ne felejtjétek, a magyar zenei két óra minden második csütörtökön 16-18 óráig itt a Bitangyó Rádióban.

És ahogy ígértem, a folytatásban érkezik Álmok Futók és a Nesír című felvételük. És ne feledjétek, hogy 18 órától pedig érkezik hozzátok a Mókuska. És minden, ami zene című műsora. 18-20 óráig.

Itt az elmúlt percekben Betty Láb és a Repülj tovább című felvétele, a folytatásban pedig érkezik Desperado és az Akarom őt, de többek között itt lesz még velünk a folytatásban Testvér és a Hajszolom a szerencsém, aztán jön Lotfi Begi és az Éjjel érkezem Curtis-szel karöltve, de itt lesz még Republic és az Engedj közelebb című felvétele is. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább, és ne feledd, hogy este 6-tól érkezik hozzátok a Mókuska és az ő zenei kínálata, minden, ami zene címmel. Érdemes lesz a továbbiakban is velünk tartani, hiszen Mókuska után pedig érkezik Gabe Allen. Este 8-tól pontosan 10-ig itt a Bitangyó Rádióban. Tehát folyamatosan élő műsorokkal várunk benneteket a mai nap folyamán, érdemes lesz továbbra is velünk tartani, tegyétek hát ezt! De ez még egyelőre a magyar zenék 2 óra itt a Bitangyó Rádióban.

Smiley. Az elmúlt percekben ő volt Nyári Kálmán és a Nélküled. A folytatásban viszont jön a Hip Hop Boys és az Ott Várok Rád. Ezt követően felcsendül majd Romantik és a Vágyam Rád című felvétele. De itt lesz velünk többek között még Demián Rózsi is a folytatásban, illetve Padödő zenekar. Azt csinálok, amit én akarok című felvételükkel. És ne feledjétek, hölgyek, urak, 6 órai kezdettel érkezik hozzátok Mókuska és az ő zenei kínálata. Tartsatok velünk továbbra is. Ez itt még mindig a Vitamin Rádió, és benne a magyar zenei kétóra. És bizony-bizony holnap is találkozhatok velem, egy kicsit korábban érkezem, majd 2 órától 4 óráig jövök majd a Váltó Műszak című műsorommal, melyben még ígéretesebb és szélesebb lesz a zenei paletta. Akkor is várok majd sok szeretettel mindenkit. Bizony, igen.

És hát, amint látom, megérkezett Csetfalunkra a következő két óra házigazdája. Üdv néked, kedves kollégina! És kitartást kívánok a következő két órához. Ez pedig már, ahogy ígértem, romantik is a vágyom rád.

Nos, hát hölgyek, urak, eljött a búcsú ideje, én a következő felvétellel meg szeretném köszönni mindenki megtisztelő figyelmét, érkezik hozzátok a Mókuska, az elkövetkezendő két óra házigazdája. És a mai utolsó felvétel a Hungarikum keretein belül érkezik majd Honey Beast és a másnap 2024-ből. Velem legközelebb 2-től 4-ig találkozhattok a holnapi napon, érkezem majd a váltóműszakkal. További kellemes szórakozást mindenkinek, sziasztok!

Mindenkinek nagyon szép délután kívánok. A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok Pitnek. Megköszönjük az elmúlt 2 óra adását, szuper voltál, mint mindig. Készülgetés közben a félfülem mindig rajtad van. Neked jó pihenést kívánok, a következő 2 órában pedig érezzétek jól magatokat majd velem, hiszen hozom a jobbnál jobb zenéket, és ha minden igaz, jó hangulatot is hozok nektek. Imádkozzunk így a kezdetek kezdetén, ránk fog férni, tuti!

imádkoztál már ma? Ha nem, akkor itt az ideje velem együtt. Sokat nem ér. Azért mégis. Na nézzük, hogy kik vannak itt velem, kik érzik majd magukat jól, ha minden igaz az elkövetkező két órában is. Itt van még a mi Pitünk, aki még fent van műsorvezetőként, de most majd megfoglak, és így úgy odaülök melléd. No, szóval itt van velünk Ronink, itt van a két droidunk velünk van, az én Ateszom, aztán a Bitangom, itt van velünk Bandi 98, szia Bandi, hát köszönj már be! Itt van velünk Bubu, és a minden igaz Bubuné, és velünk van egy Konstantinus, szia! Érezd jól magad, te is itt nálunk, látom azért szépen el vagy Marikával, te Jubec, vagy hogy is kell mondani, van egy Dutyi Dilink, is szia, szia, pusza, itt van Katán Klaránk, a kis földi maskuránk, csókoltatlak drága, itt az én Mária barátnőm, Nefertitink is itt van, Pista 67, Suncorgó, hello, szia, és van nekünk Szörnyelánk is, illetve vannak külsős hallgatóink is. Egy visszajelzést kérek, megy a ventilátor mellettem, most már nagyon beszorul itt nekem a levegő. Hallatszik-e a mikrofonomba? Külsős hallgatók, sziasztok! Egyéb cseten lévők, sziasztok! Buli Király Gyula is itt van velünk. Ami kacajkánk is beköszönt, Pétnek köszi a remek két órát, Mókuskának jó adást és sok hallgatót kívánok. És akkor kívánok mindenkinek jó kora estét és jó zenehallgatást. Nagyon szépen köszönjük, kacajkám, érezd jól magad, te is velünk. És itt van velünk az én drága Vikim is, kis kolléganőm, akivel együtt szenvedjük a melót. Örülök neked is, és örülök mindenkinek. Na, egy kis latin hangulatú ritmo 2025-ből. Baila morena!

Moš kuroske da ziđe za Marija radio. Marija te radiod. Nem ez nem az, de minden adás előtt kötelező velem együtt térdepelni. Aztán imádkozni ki, hogy szeretné. Mindegy, csak velem együtt csináljátok.

Hát egy privát üzenetem még hozzá az új hallgatónktól, aki nem más, mint rögtön mondom, Konstantin bedobott nekem egy linket. Hát gondolom, hogy ő szeretné ezt a zenét meghallgatni. Irina Rossztól fog érkezni a zene, és ez nem lesz más, mint a Taragot.

0: Konstantin kérésére szóltatta a ragot. Maskul azt mondja, hogy ő nem térdepel, mert neki fáj a térdje, ahogy ő írja. Hát írtam neki, hogy jó lesz hason is, de ő nem úgy akar, hanem hanyat. Hát, hogy segítsek neked térdepelni, ahhoz az kellene, hogy ott legyek, esetleg hasolni, de hát én nem vagyok ott.
1: Üzenem mindenek, aki nem érti meg, hogy nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott.

Nem vagyok ott. Dr. Albán nagyszerű remixét hozom nektek. Fogadjátok tőlem sok-sok szeretettel.

Megjött az én szépem, az egyik kis bánatkánk, Petrusom. Remélem melletted van Főnix is. Nem nagyon jön fel, amikor adásban vagyok. Be fogom gyújtani a seggét.

és most éppen itt van a mi főnixünk, na jó, visszaszívtam, azt hiszem mi az, hogy nem, itt vagyok, itt vagy, igen, látom most már. Akkor visszaszívva, begyújtás. Hatalmas nagy pusszantás neked is.

Ja, Istenem, azt írja az Atesz a Phoenixnek, hogy szem a kormosték, hát ugye úgy hívja a kormostjuk. Csuk, Petrusom azt írja, attól még mehet a tűz. Phoenix pedig az már kormos, így is nem kell gyújtani. Jaj, de szeretem őket, Istenem. Nem normálisak, olyanok, mint mi.

Mindjárt végig sétálunk együtt azon a bizonyos bánat utcán, nem mostanában ott amúgy sem. Addig még itt vagytok mind a ketten, amúgy minden oké, mindenkivel.

Hát jót nevettem, hittem, hogy nem jól értettem, de azt írja a Főnix, hogy abban benne vagyok, de csak ha jut nekem is belőle, írom neki, hogy hát rólad van szó. Erre azt írja a Főnix, tudom, kannibál vagyok. Na Petrusom, Főnixünk benne van, hogyha legközelebb fogtok jönni hozzánk, akkor őt fogjuk megrillezni. Kis zöldség mellé, az hadd szóljon. Dr. Albi bácsi után pedig megyünk tovább. És hogy ígértem a két kis bánatunknak, Petrusomnak és Főnixnek a következő zene szóljon nekik. Hiszen hozzám a bánat utcán kell, hogy eljöjjenek. Aztán mire ideérnek, majd alakul. Akkor már nem lesznek bánatosak. Meg mi sem.

Ott van a Bánat utca, azon kell eljönni hozzám, fiatalok. Kata elnézést kért, azt írta nekünk, hogy bocsánat, csak hogy hisztam egészségedre. És közben megérkezett egy újabb hallgatónk, Edi. Sziasztok, szép kora estét kívánok mindenkinek. Szia, kedves Edi, örülök meg, hogy itt vagy te is velünk. Érezd jól magad, a mikrofon mögött te is. Mókuskát hallhatod.

Amúgy Petruson elmondom nektek, hogy mi már lerendeltük a grillkolbászt. Itt várja a hűtőbe, hogy mikor fogtok ide érni. Aztán, ha van még valami, amit szerettek, azt hozzácsapjuk. Jó sok zöldséget, meg oda tesszük még a kis kormostyúkot. És hagyd szóljon.

Úgy látom, hogy az új hallgatónk Konstantin az be tudott közénk csatlakozni, ugyanolyan lopós, mint mi. Mi is egymástól lopjuk egyébként a giseket. Maskura, itt vagy? Katától az jön nekem, hogy puszilag téged, drága Bea, köszönöm szépen. Mária pedig azt mondja, hogy fura, fura. Aha. Mit szóltok hozzá, hogy folytatásként hozok nektek egy kis Jason Derulót? Nagyon szeretem zene, küldöm mindenkinek nagyon sok szeretettel. Úgy ismerős.

tanultam egy újabb szót románul, most írja a Máriánk, hogy a fura az azt jelenti, hogy lopós, úgyhogy Konstantin fura. De nem baj, mert mi is azok vagyunk.

Micsoda véletlen, ugye ma is lesz névnap köszöntő, és ránéztem, hogy milyen névnaposunk van ma. 2026.-21-én képzeljétek el, hogy a Konstantinok ünneplik a névnapjukat. Úgyhogy pont van egy Konstantin nevű hallgató fent a chatfalon. A Konstantin egy latin eredetű férfi név, a jelentése szilárd állhatott. Most kedves Konstantin, ott fent a chatfalunkon, neked boldog névnapot kívánunk, Mária, légy szíves, ezt írd le neki románul, hogy a műsorvezető, és szerintem mindenki boldog névnapot kíván, ha ő most tartja. Micsoda véletlen. Dr. Bérest és a Mango Rice-t hoztam el nektek. A Hip Hop Boys-nak a zenéjét dolgozták fel. Tudod? Éjjel, ott várok rád.

0: Jó lesz, jó lesz. Marika, figyelj, szemed a pályán. Nézését, meg a járását. Szemészet, meg ortopédia. Figyelj, Marika, akkor újra hozom neked azt a bizonyos kis szösszenetet. Tudod, a messengerest.
1: Írtál nekem? Facebookon? Ha a profiképpen nem így néztál ki, hogy gyönyörű göndörhajad volt, meg nagy csecsed. Jó, de akkor. Jó.
2: Hello, Jelenidász. Marika vagyok. Kukac.hu. Én írtam neked messengerem. Nagyon jeljes vagy, te fiú. Mennyit nyomsz fekve? Látom, gyűlsz. 50-et? Mondd meg nyugodtan, hogyha nem tetszik neked. Én nem haragszom, hogy te jelenidált.
1: Ha nem arulom azt, hogy nem tetszel, csak hát én azt hittem, hogy asszony vagy.
2: Hinni csak a templomba kell, mókusom. Effekt volt rajtam. Nem kész egy krémest? Valahattam egy túróbélest.
1: Nem szeretem a túróbélest.
2: Jaj, de kiteszed magad a szakállas, Johnny. Egy vacsorát elfogadsz?
1: Hát, azt elfogadom. Egy jár kis gyümölcslevest most bevernék, he. Van amúgy pénz nálad? Híjál meg!
2: Miért csak erre kellek neked? Egy igazi piszok disznó vagy lakatos jelenidesz. Engem felejts el örökre!

Ha lejössz a telepre, garantálom, hogy ha apujék elkapnak, szerte szíj fognak verni. A hanyú meg meglát a balba, az biztos, hogy a két szemet fogja kikaparni, he. Te mocskos sündisnál zabálal. Hát te jöttél rá Facebookon, Marika, mi van veled?

No, hát ő volt Marika és a Messenger üzenet. Szia Csajszikám, puszi neked, megérkezett közénk Hawaii is. Figyelj, bam-bam!

hogy ott beverne, hol is van? Hol akkor ott a beverni? Ja, vegyi gyümi levest, én is bevernék, ezt én is beverném. Többször is, jaj, de nagyon

Azt írja macskulám, hogy holnap gyümölcs levest csinál, hát akkor, ja, és hogy menjek enni. Hát én azt mondom, hogy akkor gyere utána hozzánk vele, és akkor pont kihű, mire ide érsz. Amúgy meg olvast, hogy mit dobtam be. A rád műsorvezetők etetése bizony egy tilos, de csak neked megengedem.

Ez ám a király életet, tette kitartuk fent a chat falon. Köszönöm szépen. Milyen szép is lenne. Jelenleg ez olyan, hogy nesze semmi fog meg jól. Nem baj, ha van már dobott felén valami piát. Jön a hosszú hétvége, akár. Ex-Chelsea. Tamper your file and run your dung just you by your smile. Them a fear of a big guy. Nefertitink is beköszönt, érezd jól magad te is velünk. Azt írja, hogy sziasztok, jó adást, köszönöm. Ő már itt São Paulo, én hallom.

Mária meghozta a kolbászokat is. Lesz a jó világ, mi a ruhákat teregetjük, ő meg a kolbászait. Azért lenne egy kérdésem, csak nem merem feltenni.

Mária azt írta, hogy ne ismerjen megkérdezni. Jaj, hát ilyenkor elkezd pesegni a vérem. És ha nem lehet, már csak azért is. Afelől érdeklődnék, kedves Mária barátnőm, honnan szedtette össze azt a sok kóbászt? Végigjárták kicsi faludba, és mindenhonnan nyisz.

0: kérdeznek.
1: Mire írta a privát bodigra, én már megkérdeztem. Azt írja Mária, hogy betört valakinek a füstölőjében. Hú, megint tudnék valamit mondani. Amikor így nyisz-nyisz összevisszáról.

Névnapos úr Konstantin szeretne kérni újra egy zenét tőlem, mivel hogy névnapod van, így leadom. Amúgy egy kívánság műsor, de leadom, mivel hogy meg is van. Szóval Konstantin kérésére érkezik Mr. President, és szól a Coco Jumbo.

Nem vagyok benne biztos, de mint hogyha a nyögőt mondanák strapacskának is. És mondjuk savanyú káposztával nagyon finom, én is csináltam már, hú, de régen. De ha jól tudom, van, aki túróval csinálja. Szalonnát bele.

Azt írja maskuránk, hogy most hizott egy kilót, semmi baj. Elfér ott, ahol a többi van, akinek meg nem tetszik, annak jó, majdnem kimondtam, hogy annak meg mi.

Ja, amúgy rám írtuk ott a privátban, hogy szia Bea. Aztán visszaírtam neki, hogy 20 perc után, hát nem érek én rá egyébként privátozgatni. Aztán most írja Maskura, hogy Kata lelétszer Dr. House-ot nézni. Jó, akkor. Nem baj, majd visszajön úgyis. Tudjátok, van a Facebookon meg mindenhol az a videó, ahol a Nyuszi oldalról úgy beugrott. Hoztam onnan egy valamit. 18 pluszos. Úgyhogy bocsi. De le kell, hogy adjam.

0: Na, hát akkor nyuszi, hopp, hopp, még egyszer elnézést kérek a csúnya szövegért. De ezt leadtam. Egy kis kerozin nektek. Egy jó kis Megamix.
1: Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagy érdemű!

Olyan de jó kis mixelsz. Mindjárt hozom nektek Nellyt. Lenni az elefánt itt van újra, láva közt a dzsungel, vígan leng a bőrdudája, töftő.

Ja, közben Wolfi Tonkét helyről is jött üzenet. Csumi Delver, titeket drága hallgatótársak. A Devla áldjon meg benneteket. Ennyi csak, én csak annyit mondanék a Wolfi üzenetéhez, hogy ámen.

Ja, amúgy a Mária azt üzente, hogy nem kell, hogy átadjam. De mire leírta, addigra én már régen átadtam neked, Wolfi. Úgyhogy csinálj csak nyugodtan. Kata is írt valamit, csak nem nagyon tudom kiolvasni. Várjál, mindjárt visszamegyek, aztán megnézem. Azt írja Kata, hogy csomigázzal téged, Wolfi, meg valami napfej. Na. Da da da da da.

Na és ha már ugrott nekünk nyugszi, menet közben akkor jöjjön egy kis Blondina is. Teljesen más stílusban érkezik Flipper öcsi, nagy kedvencem.

Na és nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm az én apukámat, aki itt van velünk. Külsős hallgatóként puszantás neked!

No, see ya. Kortot, szia! Maskuránkkel intézták, köszönjük szépen! Rövidre zárta a témát. Ha jól látom, akkor közben Viki krumpli főzeléket készített, és ott van mellette a jó finom fasírt, jaj, de szeretem.

Na, azonban én azt mondtam, hogy a rádiós tetetné szigorúan tilos a műsorvezetőt. Azt írja, a Mária, gyere adok, nálam is fasét van krumplival. Maskura, á, engem hízlel ez a rádió. Na, hát én nagyon-nagyon szeretem. Egy kérdés, hogy van-e almás süti. Nem is azt kérdezem, hogy van-e, hanem azt mondom, hogy legyen. Tudjátok mit, meghagyok nektek mindent, csak almás süti legyen, jó, sok almával benne. Figyeld, zene. Szeretem. Lehet vonaglani rá a cseten, én is azt csinálom itt a gép előtt. Mint egy fogyatékos fókkal, néha még tapsolok is. Szegény ott esznek a látvány, az csodálatos lehet, de hát ő így szeret engem. Ugye, így szeretsz engem.

Ott a jó kis kültős kalács, az is megjelent a chat falunkon. Na maskura nekünk, gatya. Amúgy meg ezt megcsinálom én is itthol, bár mindent megcsinálok, úgyhogy... De azért olyan jó lenne, hogyha csak úgy elén tennétek. Ja, és hogy kik ők? Rihanna és Snoop Dogg.

0: Na, én már megint nem értek semmit a chat falóval, a jó Istennek. De hát nem is ezért vagyok itt az oldalon. Becsukom a szemem és azt mondom, hogy...
1: Nem vagyok ott! Nem vagyok ott! Nem vagyok ott! Nem vagyok ott és nem vagyok ott! Nem vagyok ott! Nem vagyok ott! Nem vagyok ott! Nem vagyok ott és nem vagyok ott!
2: Beatalent.app

No és időközben megérkezett a chat falunkra Szili is. Szia Szil, puszi, neked örülök neki, hogy itt vagy velünk, te is. Ha nem mondtam volna, még érezd jól magad. De elmondom még háromszor is, érezd jól magad, érezd jól magad, érezd jól magad. Ő már itt a Fun Factory és a Paint.

És ha már előm került a beosztás is, illetve elém került, akkor elmondom nektek, hogy 18 órától 20 óráig velem szórakoztathattok. Aztán 20 órától 21 óráig érkezik hozzátok Gébelen a lejátszók. Mögé fogadjátok majd nagyon-nagyon sok szeretettel őt is. Addig is van még a tarsolyomban egy jó pár zene.

Tökés most ez! Ez!

És közben megjelent a következő egy óra házigazdája, nekem csak külön, illetve a rádiósoknak. Sziasztok, kellemes estét, adásban jelen Mókuska, nagyon jó adit kívánok neked, Gébelen, köszöntelek téged, várunk majd adásban. Pedig volt az én egyik kedvencem, dúj, de surulj. Most pedig jön Zsida fantomja.

Na és egy gyönyörű szép lassú zenével megyünk tovább. Hallhattátok már nálam egy párszor. Hát most is fogjátok. 2026-ból hozom nektek Rihannát. És a férfi ember mellette nem más, mint... Teddy Swims.

Na és én nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép számban fent vagyunk a chatfalon is. Éppen Maskura írja, hogy gratulál. Igazából ez nem nekem köszönhető, hanem nektek. Még egyszer köszönöm. És időközben megérkezett hozzánk, ha jól láttam, Kinga, szia, szia, érezd jól magad te is velünk, csücs le! És akkor hozom még így a végére a kis karneváli hangulatomat,

0: zenék a közelmúltból.
1: Vamos, todos a cantar!
2: Katából kitört a szeretet. Azt írja nekem, hogy imádlak be a... Köszönöm szépen! Na, akkor gyertek, mutassátok meg, hogy mennyire is imádjátok nem engem, hanem a rádiót. Jöhetnek a táncos gifek egymás után, szépen sorba.

És akkor jön a hosszú hétvége. Én még előtte hozok nektek egy gin tonikot, mit szóltok hozzá? Mosolyog a szívem. Azt éneklik.

Szélel, köszönöm tőlünk, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ennyit is. Kellemes pancsizást, és élvezd ezt a masszást. Én is élvezném. Főleg, ha nem magamnak csinálnám. Ugye tudod, mire gondolok? Na, puszi!

0: No, okay, Zada. Mit halottam, mi lesz itt?
1: No, mi lesz? Mondjad, lőkéd ma!
0: Hát, hatalmas nagy buli lesz, vagy mi lesz?
1: Ne, akkor mi is megyünk!
0: Hogy hova megyünk? Itt maradunk és kockulunk.
1: Nincs kocka! Buli van!
0: Jó, hát tényleg, a buli van. Képzeld el, azt mondják, hogy ez már hasonlít valami termonukleáris folyamathoz.
1: Na ne már! Akkor felrubbanunk!
0: Nem, szerintem szétpukkadunk a röhögéstől.
1: Oké, menjünk!
0: Mondtam már, ne a bombát piszkáld,
2: hanem a rádiót kapcsold be, jó van?
1: Hade, hol is kell az pontosan?
0: Tudod, ott a zöld gomb nyomi.
1: Nem a piros!
0: Nem, a zöld.
1: Ja.
3: A mikrofonnál most Mókuska.
4: Bitangyó rádió.
5: Ez egy fa.

Na és ugye a selejtsétek. Ez egy fa. Ezt megint ki fog nektek tartani hétvégéig. Vagy jövő hétig.

És akkor eljött a búcsú pillanatai, mindenkinek nagyon szépen megköszönöm az elmúlt két órát, remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Ahogy elnéztem a chat falat, még túl jól is. Na de a lényeg, hogy jól éreztétek magatokat. Fogadjátok nagyon sok szeretettel Gébelent.

A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát hallottátok. Csók a családnak. Sziasztok!

Kellemes estét kívánok mindenkinek itt a Bitangyó Rádióban. Gébelem műsora kezdődött a jamaikai ütemek, természetesen jamaikai zenével. Nagyon szépen köszönöm az előttem lévő fantasztikus műsort Mókuskának. És itt a Fidzsi-szigetekről Ruth Strata és a Brother Kanaki.

nagyon boldog névnapot kívánok a Konstantinoknak, hiszen ma Konstantin névnap van, és hát boldog születésnapot a születésnaposoknak. A Fidzsi-szigetekről egy 1986-ban alakult ez zenekar, zenél nekünk.

hogyha velünk akarsz lenni, akkor bitangyoradio.com vagy chat.bitangyoradio.com, és már is itt lesz a csevegő falon, és csevegetsz a többi rádióhallgatóval, illetve velem a műsor vezetővel. Ott vagyunk továbbra is a közösségi oldalakon, Facebook és stb. Lájkoljatok, kövessetek be, és osszatok meg. Köszönjük szépen!

Brother Kanaki, vagyis Kanaki testvér, ugye Kanak az egy ilyen népcsoport ott a Fidzsi szigetek környékén, Új-Kaledónián, ha jól emlékszem,

És hát aki reggézni akart, az itt van, hiszen jó hosszú a sor. Már is nézem, hogy ki van itt velem a csevegő falon. Itt van Mókuska, Roni, aztán Bandi 98, Bubu, Konstantin, neked van ma névnapod, nem? Ha jól megszem, boldog névnapod. Dutyi Dili, aztán Edi, Főnix, Katókát is látom, aztán a Lara, Maskora, Mária, Nefertiti, Pista 67, Suncorgol, Szörnyella és Tika. Mindenkinek nagyon örülök és jó szórakozást!

0: ugyebár Ja, a jamaikaiak istene lényegében. És hát ugye Ja szeret, Ja.
1: Oh, flying so high. Oh, flying so high.
0: De hát mindjárt sétálunk úgy, mint az oroszlán, Walk Like a Lion, ez DJ Petra felvételnek címe. És hát szerepel benne ugye Kid Capone is.

Ugye két kápolnit úgyis ismerhetitek, hogy Adoja Balance. DJ Peppa pedig a Damascus Soul System-től van.

Remélem, ha 3 perc alatt nagyjából mindenki megtanult sétálni úgy, mint az oroszlán. És hát érkezik egy kis betegség, Sickness, Kanaka Fire és Hawaiian Soldier felvétele.

Oké, esetleg lemaradt az elejéről, ez Gébelem műsora itt a Bitang Jó Rádióban, a jamaikai ütemek, természetesen jamaikai zenével. Reggae és stb. És hát elsődleges ugye a pozitivitás, positivity is a must, ez a felvétel címe. Érkezik hamarosan Luciano the Messenger és a

fantasztikus zene, hiszen jön a Marlon Asher és a Ganja Man. Ganja, hogy a vára az, amit szívnak, meg tekernek.

0: Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
1: Már is hallottuk a felvétel címét, Rebel Chant, Future Ready és Queen Omega felvétele.

Mekkora ez a zene, nekem nagyon tetszik. Future Ali és Queen Omega, Rebel Chant. És ismét ketten a folytatásban Torch és Junior Kelly, No Type örök majd, Perseverance címmel.

Jamaikai ütemek. Regély a legjobbakból válogatva. Gabe Allennel. Junior Kelly, where is it?

Szóval Perseverance, ahogy énekelték Torch és Junior Kelly, hamarosan pedig itt van Vibe Rock és Lisa Tomlinson közöse a Hey 100. Jamaica ütemek egészen este 9-ig, itt a Vita

Szóval so, itt volt Mr. Handsome és hát a Beauty. A folytatásban pedig Rastafari Livet, a felvétel címe John Flex Notája.

És hát hamarosan jön az utolsó felvétel, amit a mai műsorban jön a francia duó, végül Generation és a Round the World. Amiből majd kiderül, hogy a reggae jelenti a világot. Ha szabadon fordítjuk, akkor futtatja.

Hát köszönöm szépen a hallgatóságot és a figyelmet itt a Bitang Jó Rádióban. Ebben a műsora volt ebben az egy órában a jamaikai ütemek, természetesen jamaikai zenével. Örülök, hogy itt voltatok velem, további nagyon jó

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafogó részműrészszel megsebzett bronztérdő repecs sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!
3: Like this.

Mr. Stuart Kershaw.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részlőrészsel megsebzett bronztérdő repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!